0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban a szakmájuk iránt elhivatott tanárok, óvodapedagógusok szólalnak meg. Arról mesélnek, hogy azért maradnak a pályán, mert minden nap eszükbe jut, hogy semmi és senki nem számít, csak a rájuk bízott gyerekek.

0: Ő lesz egy kicsikét becsapós. Na, Viktor, nagyon szeretnéd.
1: Elbobsz.
0: Elbobsz, igen, ez a könyök.
2: Szeretek úgy magyarázni, oktatni, szeretem átadni a tudást. Mindent, amit én megtanultam, amit én tudok, ezt én tovább akarom, át akarom adni másnak.
3: Mondja Berkó Ádám, a Felsődobszai Általános Iskola napközis tanára.
2: Én szeretném azt, hogy ezek a gyerekek, akik nálam vannak, ezek úgy kerüljenek ki, hogy tőlem valamit kaptak az életben, és emlékezzenek rám.
4: Hogy kezdődött, hogy egyszer csak arra gondolta, hogy te tanár szeretnél lenni?
2: Már ugye erre gimnázium alatt is készültem, folyamatosan hajtottam, mentem, csináltam. Sokat köszönhetek a gimnáziumomnak, ami egy szikszói Szent Márton katolikus gimnázium, és már én ott elkezdtem a felkészülést. Egyébként zeneművészeti iskolába is jártam, ott is tanultam, de viszont engem jobban érdekeltek ezek a humán tantárgyak. És akkor itt elindultam most egy gyógypedagógiai, meg egy szociálpedagógiai képzésem, hál' Istennek az sikerült, de most a jelenlegi munkahelyem mellett jelentkeztem egy egyetemre, ami Sárospataki Egyetem, tanítói szakra, és akkor így szeretnék most már komolyabban foglalkozni gyerekekkel, és akkor az alapokat, a háznak az alapját, azt majd én fogom megadni.
4: Ezeknek a gyerekeknek, akiket tanítasz, lehetsz példaképe?
2: Szerintem már most elértem, hogy az vagyok.
4: Ugye itt dolgozol a Felsődobszai Általános Iskolában.
2: Így van, így van.
4: De viszont nem itt laksz.
2: Nem itt lakok, én forró lakom.
4: Mi a foglalkozásod itt az iskolában?
2: Az iskolában most NOKS státus vagyok, ami azt jelenti, hogy napközis csoportokat kaptam. A 4.-5. osztályt viszem 25 fővel. Itt a házi feladatok megoldása a fő szempont, de folyamatosan dolgozatokra készülünk a gyerekekkel, folyamatosan tanulással kitöltjük az időt. A gyerekeknek kell tudni nyújtani segítséget bármilyen tantárgyakban.
4: Most nem az iskola épületben voltunk, hanem van egy kikötő nevű hely.
2: Ez a szeretett kikötő, ez az iskolánknak az egyik alapítványa, aminek a létrejötte ez úgy volt, hogy egy helyi vállalkozó megvette nekünk ezt a romos épületet. Ez az épület most egy gyönyörű szép állapotban, úgy mondom, hogy virágzik. Rengeteg támogatásból jött létre, hogy ez a romos épület a gyerekeknek egyfajta úgymond a menedékként szolgáljon. Amikor lemennek a tanórák, oda át szoktunk menni, hogy egy kicsit a gyerek kikapcsoljon, érezze a törődést, érezze a szeretetet. Úgyhogy nagyon örülnek a gyerekek ennek, mi is örülünk, látjuk a boldogságot. Valamilyen szinten ismernem kell, hogy honnan jött a gyerek, én úgy gondolom. Sok gyerek sajnos nálunk nagyon nehéz körülmények között és nagyon nehéz családi háttérrel rendelkezik. Úgyhogy jó tudni, hogy honnan jött a gyerek, mert ez megkönnyítheti a munkát is. Én erőnfelett próbálok segíteni minden téren, szülőknek is, gyerekeknek is, tartom a kapcsolatot a szülőkkel is. Nem felejtem el, hogy honnan jöttem, mert hasonló körülmények között nőttem fel én is sajnos.
5: Gyermekként támadtam és azt

0: van egy hobbid a munka mellett, ez pedig a zene.
1: Tudni kell, hogy nekünk az őseink cigányzenekar voltak, prímások, bőgősök, rácsások, cimbalmosok,
0: régi zenész család.
1: Régi zenész család, és akkor minket nem a foci, meg nem a mit tudom én, a bogyózás érdekelt, hanem minket ez. Ez úgy kezdődött, hogy a zenekar tagunk, akit majd be fogom mutatni, az Istvánék, ők jártak zeneiskolába, keves stílust játszanak, de viszont én, amit tanultam az iskolába is, az első szakirány az a jazz ének volt, jazz zongora. Az autentikus cigányzenét én nagyon-nagyon szeretem, tisztelem.
0: Tehát egy picit az feltölt azért titeket, téged is munka mellett, hogy van egy ilyen hobbid.
1: Persze. Hát nem ez az egyetlen hobbim, de ez a fő hobbim. Írtam egy

0: de megírtam, hogy fáj a szívem, hogy még most is szeretem, és hogy rajta kívül e világon soha nem kell más lejárni már. Én nekem.
1: Mivel azt tudni kell, hogy ahogy én 2000-ben születtem, utána édesapám, aki nem magyar származású, az édesanyámmal úgy mondom, hogy elváltak. Ugye nekem az angol nyelv innen is jött, hogy az édesapámnak a családjával, ugye nagyanyámmal, az apám testvérével, unokatestvéreimmel velük csak az angol kommunikáció jön létre, de viszont akik az anyanyelvük, az igazi anyanyelvük, az a cseh. Sajnos ők elváltak, de viszont történt egy nagyon tragikus esemény az életemben. Sajnos édesanyám 2013. július 1-én elhalálozott, úgy árván maradtunk a testvéremmel, és ugye utána nagyszülőkhöz került át a nevelésünk, de édesanyám halála után 3 évvel nagyanyámnak egy tüdőrákot, daganatot diagnosztizáltak, úgyhogy utána ő is elhalálozott, és egy hatalmas tragédia volt, mert egy második édesanyja szerepet töltött be, ugye mi együtt éltünk itt ebben a lakásban, végül is akkor 3-an maradtunk. Nagyon nehéz sorsom volt, hát sajnos nem mindig volt pénz megvenni a bérletet, nem mindig volt pénz kajára, és így nehéz volt a tanulás. De hát én folyamatosan törekedtem, nehéz volt felállni, de sikerült valahogy, hál' Istennek. Én folyamatosan a kiutat kerestem, de úgy érzem, hogy lassan megtalálom.

0: sokan óckodnak ettől, hogy egy hátrányos helyzetű iskolában, hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozzanak.
1: Hát, én direkt azért jelentkeztem ide.
0: És miért?
1: Azért, mert meg akarom nekik mutatni, hogy nekem sem volt semmi gyerekek. Mi volt nekem is a kezem, egy ceruza, egy papír, és itt vagyok.
2: Mondja Berkó Ádám, a Felsődobszai Általános Iskola napközis tanára.
1: Mert nincsen protekció, nincsen ismerős, nincs a szülőknek arra tehetsége, hogy most őt egy magániskolában, magántanárhoz járassák. Hát már örülnek sok szülő, hogy azt meg tudják teremteni, hogy minden nap az asztalon legyen kenyér. És ezt kell megértetni a gyerekekkel, hogyha most elrontod, akkor vége. Mert hogyha a házat egy rossz alapra teszed rá, össze fog dőlni. Ezért akarok élni az alap. Ezért akarok tanítószakot elvégezni. A gyereknek egy nagyon, nagyon fontos, hogy milyen tanító, milyen tanár van mellette.
3: Hajdúböszörmény egyik legrégebbi óvodájában vagyunk, a Hajdúböszörményi Kincskereső óvodába,
2: mondja Szűcs Lászlóné, a Hajdúböszörményi Kincskereső óvoda igazgatója,
3: amely 1961-ben alakult. Mi a déli lucernás városrészen vagyunk, ez az egyetlen olyan intézmény, amely a városnak egy szegregátum közelében van, ahol igen magas számú a roma gyerekek aránya. Nem titkolt, hogy szívesen járatják ide a gyerekeiket, hisz egy családias légkörben nevelkedhetnek itt a gyerekek. Nagyon nagy eredményeket ért el az óvoda, hogy a roma és nem roma gyerekek integráltan nevelődhetnek. Nagyon sokan választják ezt az óvodát, és nem csak a roma gyermekek szülei, hanem a nem roma gyermekek szülei is, mert egy olyan elhivatott nevelőtestület van az intézményben, akiknek nagyon fontos a befogadás, és nem csak a roma gyerekek befogadása, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekek, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek tekintetében is. Itt vagyunk a katicás csoportban, ahol én a pályafutásomat kezdtem 1987. február 1-én. Itt voltak először roma gyerekek ebben a csoportban, akkor még 3 gyerek volt roma származású. Közösen kellett a szülőknek együtt dolgozni, olyan programokat próbáltunk szervezni, ahol egymásra voltak utalva, és egy kölcsönös kapcsolat kezdődött a roma és nem roma szülők között, illetve a roma és nem roma gyerekek is egymást szépen elfogadták. Azt tudjuk, hogy nagyon sokat tanulhatunk ezektől a gyerekektől. Például nagyon önállóak ezek a gyerekek, nagyon segítőkészek,
4: hisz a
3: nagy család, így van, nagy családban élnek, az óvoda a másodlagos szocializációs szintén egy másik család. És tulajdonképpen a vegyes életkorú csoportnak is az az előnye, hogy mintha egy családban élne a gyerek, hisz a nagyobb gyerek segít a kisebbnek, és ez a segítőkészség a roma gyerekeknél sokkal intenzívebb és gyakorlatiasabb, mint a nem roma gyerekeknél.
4: Hol tudják ezt majd kamatoztatni az életben, ezt a fajta készségüket a roma gyerekek?
3: Nyilván majd, amikor anyává válnak, illetve a munkavilágában is azt gondolom, hogy ezt tudják kamatoztatni. Vannak erre pozitív példáink is, hisz vannak olyan gyerekek, illetve felnőttek, akik a pedagógus pályán helyezkednek el, illetve dajkaként. Van egy roma dajkánk is az intézményben, aki nagyban segíti az itteni nevelőmunkát.

0: Na, 2013-ben kerültem ide a Zobiba, és a gyerekeim is ide jártak. Közfoglalkoztatóként kezdtem itt, utána a Zobiba, és aztán lettem közalkalmazott 10 év után.
1: Mondja Freiterné Balogh Szilvia, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda dajkája.
0: És a gyerekeim is ugyanezt a pályát választották, óvodapedagógusnak tanulnak mindketten. És nagyon jó ez a Zobi, szeretek itt dolgozni, a gyerekek is nagyon kedvesek, meg barátságosak, szófogadóak.
2: Fontos, hogy legyenek itt roma munkatársak? Mi az, amit ők tudnak?
3: Én azt gondolom, hogy egy közvetítő szerepük van az óvoda és a család között.
1: Mondja Szűcs Lászlóné, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda igazgatója.
3: Roma dajka azt gondolom, hogy jobban képviseli a roma családok érdekeit. Otthon van a szokásokban, a kultúrában, tudja a miértekre a választ, esetleg, hogyha valami konfliktus esetleg előfordulna a családok között, akkor ezt ő tudja rendezni.
2: Hogyha módszerekről beszélünk, akkor mi az a plusz, amit itt ezek a gyerekek kaphatnak ebben az óvodában?
4: Átérezzük, tehát az ő helyzetüket.
1: Mondja Lovasné Boros Erika, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda óvodapedagógusa.
4: Ismerjük a családi környezetüket, helyzetüket, hogy honnan érkeznek. Ez nagyon fontos, úgy gondoljuk, és ezt tapasztalatból is tudjuk mondani, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket úgy fogadjuk, illetve már úgy érkezzenek ide, ebbe a közösségbe, az óvodánkba, hogy vágyjanak, hogy szeressenek ide járni, és ezeken túl pedig aztán az óvodapedagógusok attitűdje, tehát a szeretetteljes attitűd, a barátságos légkör, szülők számára nagyon fontos, hogy biztonságban tudhassák a gyerekeiket, és ezeket mi itt aztán mind igyekszünk kiki a maga kis személyiségével, temperamentumával, ezt igyekszünk azért úgy biztosítani a gyerekeink számára, hogy mindenki jól érezze magát.
5: Tehát itt a nevelőtestületünkben mindannyian, amellett, hogy elhivatott pedagógusok vagyunk, mindannyian nagyon odafigyelünk arra, hogy olyan tudás birtokában jussunk, amelynek segítségével ugye a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket is fejleszteni tudjuk.
1: Mondja Rózsa Zoltánné, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda igazgató helyettese.
5: Itt az óvodában több olyan lehetőség is van, ahol ugye a gyerekek mindannyian ingyenesen részt vehetnek különböző fejlesztő foglalkozásokon.
2: Ugye a gyerekek itt nap mint nap szeretetet, odafigyelést kapnak önöktől, de önök mit kapnak a gyerekektől? Tehát ha mondjuk össze kéne számolni, hogy egy nap hány ölelést kapnak a gyerekektől, akkor mit mondanának?
4: Milliót, és lehetünk szerintem annyira őszinték, hogy ők tartanak minket a pályán már egyszer-egyszer, tehát amikor voltak nehezebb időszakaink, ők azok, akik miatt még itt vagyunk, szerintem nagyon sokszor erőt adnak nekünk, és szeretetet rengeteget, és nem utolsó sorban a szülőknek a tiszteletét és elismerését, úgyhogy ők azok, akik nagy mértékben motiválnak minket a folytatásra.
5: Amikor örömmel jönnek be hozzánk az óvodába, és jól érzik magukat, mesélnek az óvodai élményeikről a szüleiknek, a szüleik pedig mindannyian mernek hozzánk bármikor, bármivel fordulni, ennél nagyobb kincs azt gondolom, hogy itt a kincskereső óvodába nem is kell, hogy legyen.
3: február 1987 óta vagyok itt, tehát 37 éve.
1: Mondja Szűcs Lászlóné, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda igazgatója.
3: Engem mindig is érzékenyen érintett ezeknek a gyerekeknek a sorsa. Én mindig empatikusan fordultam ezekhez a gyerekekhez, családokhoz. Mindig is bennem volt a segíteni akarás. Azok a gyerekek, akik itt nevelődtek és integráltan nevelődtek, cigány, nem cigány gyerekek, nagyon sokan elvégezték a általános iskolát, leérettségiztek, óvodapedagógus hivatást választottak. Tehát ezek olyan visszajelzések, hogy igen, megérte azt, hogy ott vagyunk mögötte, és segítünk.

0: Itt, itt az iskolát folyosóján vagyunk. Melyik osztályba megyünk most?
1: A harmadik A osztályba.
0: Az a te osztályod?
1: Az az egyik, igen.
0: A másik?
1: A hatodik A osztály a másik.
2: Mondja Kállai Ilona, a Cabán általános iskola pedagógusa.
1: Én ott vagyok most osztályfőnök, felsős tanárként dolgozom itt, a harmadik osztályban pedig alsós tanítóként. Mivel ez egy családias hangulatú, kislétszámú iskola, ezért mindenki ismer itt mindenkit, a családokat, a gyerekeket.
0: Igazából nem csak pedagógus vagy, itt egész másnak kell itt, anyukának kell lenni, barátnőnek.

0: órának. Ügyesek a gyerekek, látom, hogy ez külön mindenkivel foglalkozol.
1: Én azt vallom, hogy a tanító személyisége a legfontosabb, hogy egy gyerek a melyik tárgyat szereti, és melyik lesz a kedvence, melyikkel szeret foglalkozni, és itt többek között például itt a matematika kedvenc tantárgy. Itt minden gyereknek sikerélménye van, elsősorban nekem, mert ha nekem sikerélményem van, akkor nekik is. 2011. augusztus 22-e óta dolgozom itt. Ebben az évben, tehát 2011. júliusában kaptam meg a tanítói diplomámat Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. 2022-ben pedig az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végeztem természetismeret környezettantanárként. A tanítói diplomám az pedig roma nemzetiségi tanító szakos.
0: Volt a családban a tanító, vagy pedagógus?
1: Nem, igazából nekem van egy egészségügyi képesítő vizsgám, általános ápoló és általános asszisztens a végzettségem, ezután mentem érettségizni, és ezután én elmentem az OSK-ba zenét tanulni, mert ez egy nagy vágyam volt. Sok év eltelt, másfele vitt az út, más helyen dolgoztam, de úgy gondoltam, hogy több vagyok ennél. Megvolt az affinitásom, az ambícióm.
0: A szüleid mit szóltak ehhez, hogy te tanító leszel, vagy akarsz lenni?
1: A mi családunkban nem volt felsőfokú végzettségű személy.
0: Meg ugye a zenész családból származom.
1: A zenei végzettségű volt, de érettségizett és felsőfokú végzettséggel rendelkező nem volt. Ez egy teljesen új keletű volt, hogy valaki egy főiskolára szeretne menni, és ráadásul nekem akkor már volt egy gyerekem. És akkor megkaptam, úgysem fogod elvégezni, úgysem csinálod meg, és én nappalin jártam a főiskolára, és úgy, hogy gyerek mellett, de megcsináltam, hogy honnan volt nekem annyi energiám, és még dolgoztam is mellette, hogy meg is éljünk, nem tudom.
0: A szüleid mivel foglalkoztak?
1: Az édesanyám ő hivatásos nevelőszülő, az édesapám pedig zenész volt. Én énekelek, tehát zenekarom is van, amivel inkább karitatív fellépéseket vállalunk.
0: Mennyien vagytok tesók?
1: Mi négyen vagyunk, van két nővérem, és van egy öcsém.
0: És ugye te voltál az első diplomás?
1: Igen.
0: És utána azért jött még egy lány tesó.
1: Így van, a nővérem, Szabóné Kállai Szilvia, aki tanítónő szintén.
0: És neked cél volt, hogy cigány gyerekekkel foglalkozzál? Iskolában.
1: Nem volt fő prioritás.
0: Csak úgy ez jött.
1: Csak ez így van, de én minden percét élvezem ennek. 0-24-ben.
0: Szerinted mi az a plusz képesség, ami ide kell ezekhez a gyerekekhez?
1: Az a tanítónak a személyisége, amit én sugárzok, amit én közvetítek, és most is ugyanazt mondom, hogy több cigány származású pedagógus kell a közoktatásba, mert elsősorban én egy példát mutatok a gyereknek, erkölcsileg is, morálisan is, mindenféleképpen egy példa az, hogy lehetünk többek is. Ez az, amit én közvetítek.
2: 2 évvel ezelőtt jöttem Ukrajnából.
0: Pica néni milyen tanítónéni szerint?
2: Nagyon jó.
0: Akkor szereted az óráit?
2: Igen, nagyon.
3: Egy kicsit amúgy szigorú velünk, de amúgy nagyon jó tanár. Én szerintem legjobb tanár. Nagyon jó.
4: Én már elég régóta ide járok, de nekem ez az iskola eddig a legelső és a legjobb a világon. És amit az Ica néni tanít, szerintem a legjobb.
1: Nem lehet kihagyni a családokat. Erre vannak a családi napok, a nyílt napok, ha esetleg van egy közös főzés, egy farsangi mulatság.
0: És pedagógusok között te vagy az egyedüli roma származású?
1: Így van, igen.
0: A munkádat azért számos oklevélel már elismerték. Mondasz egy párat, hogy milyen kitüntetésekben részesültél?
1: Igen, 2018-ban kaptam egy kerületi díjat, az év lokárpatriótája lettem. A kerületért végzett munkásságom miatt. Aztán 2020-ban az év roma pedagógusa díjat kaptam meg. 2023-ban pedagógus nap alkalmával az év pedagógusa díjat kaptam. Friss élmény, azért ott a díszteremben egy ilyen egyedüli cigányként, hát ez nagyon felemelő. Tehát én ott nem mint pedagógus voltam, hanem mint egy cigánynő.
0: Látom, itt van a diák önkormányzati fal, itt a napi kérdést lehet feltenni a gyerekeknek?
1: Így van, így van. A diák önkormányzatot segítő pedagógusként tevékenykedem itt az iskolában. Igazából azért találtam ki, mert ez egyfajta családias légkört hozott létre a gyerekek között, mert a kérdés, amit fölteszek, az iskolai élettel kapcsolatos. Ez egy referencia a munkámról és az iskolai életnek a színességéről.

0: Itt lehet látni, mennyi mindenen megy keresztül ez a kis közösség. Az intézményünk multikulturális teljesen, a roma gyerekektől kezdve. Van még ukrán gyerekünk is, menekült gyerekünk is, kínai is, arab is. Nagyon színes a mi iskolánk.
1: Mondja Kállai Ilona, a Cabán általános iskola pedagógusa.
0: Nagyon szeretek magyarnak lenni, és a magyarság összes tradícióját és hagyományát ápolom, és azt közvetítem is a gyerekek felé. Mert a magyar identitást is erősíteni kell a cigány gyerekeknél. Nem integrálni kell a magyarországi cigányokat, hanem esélyt adni engem, kihez szeretnének integrálni. Tehát egy két diplomás alap és egy mesterképzésem van a testvéremnek szintén. És még mondhatnék sok mindenkit. Őket kihez kell integrálni, pedig ugyanolyan cigány vagyok én is, mint azok a gyerekek, akik ott vannak lent a teremben, vagy akik mondjuk egy pár utcával odébb laknak. Nem vagyok külön tőlük, csak annyi, hogy én tanultam.
2: Szóval most már kint vagyunk a kertben, a gyerekek már ilyenkor játszanak délután. Ezért mindent itt ti csináltok, ti ültettek, gondozzátok itt a kis kertet.
0: 2018-tól aktívabban részt veszünk az iskolakert programban és az iskolakertünk gondozásában. Ez egy országos hálózat. Az egyik fajta funkció a közösségi munkára való nevelés. A másik maga a pedagógiai rész, lehet itt kint tanulni, hogy értékelje azt a fajta ételt, amit mi itt megtermelünk, na élvezettel eszik meg. Van ott fönt egy sziklakertünk, a gyerekekkel azt is közösen készítettük, van ott egy virágos kertrész, van egy fűszernövénykertünk, itt pedig ez zöldséges kert.
2: Ott pedig már valami téglarakásokat látok.
0: Igen, magaságyásokat készítettem, teljes mértékben a kertpedagógia az, amit képviselek. Már én kicsikorban elkezdjük ezt a fajta érzékenyítést, akkor talán a társadalomnak más lesz a megítélése irányunkba. Én mindenféleképpen szeretném, és mindent megteszek azért, hogy például az én nevemet hallják, akkor tudják azt mondani, hogy igen, ez egy cigánynő, egy pedagógus, és értékeket képvisel. Az osztályomban több olyan gyerek van, aki az én személyem miatt jött ide tanulni, és nem cigányok.
1: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
3: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
4: Trinfálo glaso. Leungrikano rádió oszko lovárisko nacionálno glaso.
5: Teven baktale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománisib. Muruanov Kvalla Gábor. Szarpenen leparamicsi andau trajorak hagyilen. Kodiszi lási paramicsa. Ande szaveszte saj szityolomanus. Rostási boj, kaszave paramicsi zsanel dopas andó trajó. Dopas anda peszkúj ilóra kelávri.
6: Szaszkájnasz, várjakana, pekadi ungroljuma, szasz csorrarom, kodal csorrarom, de bezsukárinaszé lási vreme. Tavelo tavaszi more, ke ugye párogyi vend vészelin a spordal csorra penge, pahonasz pe, bokhajven az, vipurasz az maskarle, viterne, visavorasz az maskarlende, hajlossan az tavlasz a bájpe lendó tavaszi, szokörn az csorra, ande cinekheró, rabesen az penge, gindin az pe, karintez az, szoteker az, kájtez az, hajlelajek puro, rom, vorbi a literni mátonca, savale csavlaka edem is to, a menge szite zsasz várjakáj, búti te rodasz a menge. Hennen leterni máta le puresz, ke de pura, hutyilaton csitja pura, hajtja családoz, ha vent a rodasz a menge búti. Hát csorra szokerdine indulis szájlina penge, sasle čoreka što ne talički. Mo, angla pendelinele, oprešutine penge čorecine, takarovori, perine, šeranda, coluri. Konšuta sa Andreka se i sastruni kapa, kona ašova. Haj, pizde nasle talički angla pendelero, gavestar gaveste. Majre se nakak gav, kata pengo gav biš kilometara tranda. Tile telepe di sardine pek mal, diklinele kotele gaže, kintja žena se gažu, djeta vasi munkaka.

Schaval Romale Sockerenkate, Sorodenkate, Kudjake Bar, Andelenge Jakad, Dinale Romke Bujene, Sas Schavorenza, Pure, Terne. Hat, Murogajo, Tejane Sasamenge Vare Sobuti, Sivashan, Hutila Sasla, Vamanda Marovast. Janes, ez cse búcsi kerentume? Hát a kánk, mivel ávravilaszkodilási vreme, amele vájége kamaszte márasz. Panelkat karogázsa, vájége, me pál építkezni kamav, kerte kerav. No, panel a romatun, cse tuszan mu romanus. Panel is szodé, vájége trubulte márasz tuke ávri, panelkat karogázsa. Bis mie? Penelanda kuda velávro báro keranda bismie. Sodengelen leopre, sode mangen pe jekate. Penel trin rupune, jene sorrom. Penelogázo, davtume trin rupune pe jekate, haj davtume kilat hlomas, pa hak litero mol, pala jek mia vajega. Te orrom losajlas, pe akang bismie vajega si šavale, kadala kadakiras štár žene sam, Stár családur, stár fele, trubújte sudasz le, páns, báns, mi, vájge már a szávri. Penelás, szóda lóve, kón, szár kerel búti, peszke kerel búti. Mropel szasz maskarkadala, pure, háj maskar le terne, ek terni orri, hak terno. Peneló terna, orrom. Terno rom szasz, sej pálénk, sej orri szasz, de sutrine, de sustáre bersengi, kadu terno rom, márgyulasz palakodi terni sej. Penelkat karla šake. Šej, žava Andran dogav. Lavo previme mange vajige te mara. Mare slemanca penela avritel rako. Penele še lažama sa. Ker uđa vareka na lažavo sas. Kana ekšavu hak šej.

0: Sarpenen, la paramici andao trajora kagyilen. Kodiszi lási paramica, ande szaveszte saj szityolomanus. Rostási boj, kaszave paramici zsanel dopas andao trajó. Dopas anda peszkui ilóra kelábri.
1: Se vale penavinke tu mengelyek, tavens aztál baktál, inke okar ferig. Mukav tu menge budbaks aztipe, de kadon alengád, hogy véglegesen, hogy utoljára penav tu menge, feri meg a dok, ivánik a tadel tu menge. Szaszkáj nasz, várekáj, dúr, pej bári luma. Szasz, ek csorromanus. Kudale csorromanus ez, szasz lesz trincs társa vorra. Csorro, csizsánul az gére se vorrön te del tehan, szodal a szunto del, andal kastrejjasz, andoves pérelasz. Kassin el az peszke se vorrönge. Ha majd mérel a lesz ki romni, háson a lesz ki se vorra. Lelajek a romnya. Ek ha csorra, prosztol, kakek adó, favágó, vosszasz, ugye? Ha szokar el a muropral, lesz ki romnya ellenség, osz le se vorrönge. Penel peszke romönge, mo peszke romeszke, mo! Csibiri metink ravtyire se vorrön, de lengod romkatar, szite zsantar. De világzsúlja a számok, bár is egy, de zsungal is azt mondja, szare ráti, per ráti majd szívesen diklan az szarpelate. Penelkatkar, zsungalila sukára lerumeszka romnyake. Avtar man cájpe, ha ink pala pályeszte, szuszar csorrik a melte perelo pályi, lerumeszki sej, e favágóvoszki, hogy lel a muropral, pizdelán drande, ha ink. Zsás, csorri, pérel, sivalkodva téle felán, de bári-bári, ha ink téle, de lakja la fundo csireszel, muropral báros a tétség olyan, de ha ink. No, majd feri pérel a téle, géri pek bári málra kelpe, pek káver luma téle. Nagyon sukár málszi, sukár szako fáloko te káver luma. Zsál, mendegéli peszke, szó, reszel kak sukár kast, palalate bandjon lekranzsi, báre sukára pabajaj pokast, penen lake okast, kide téle pamanda le pabajake nagyon párej, le pabaja, peka pemuri kranzsa, csorri zsál, ha kide téle le pabaja, penen lake okast, ne is tuke, ma jáverdáta va mezsuti száraz petute. Indulítar, csor, zsaltar, zsal majd dúr, reszel more, reszel zsal, kak bóv. O bóv cipi palalate, kide ávri a manru andamande, kide ávri a manru andamande, kaba szabhabolo manru. Boldelpe palpale, kudja cini firga vosasz, kadi cini zsúvji, kide lávri gyorsan a manru, tanap

Kurkadungriko rádióvó szaszperomális híb. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsójakógyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zrt.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
2: Köszöntöm Önöket! Ma a könnyű zene és a komoly zene kedvelőinek is kedvében járunk, hiszen egy Romániában ismert és kedvelt énekegyüttes dalaiból válogatunk. A négy főből álló Ad Libitum Voices 2012. novemberében alakult Kolozsváron, és az egyik első pop-opera együttes Romániában. A pop-opera ismert pop-dalokat jelent, amelyeket az opera vagy az operett hangzására értelmeznek újra. De a pop-opera kölcsönözhet dalokat, áriákat, részleteket és különböző motívumokat az operákból és a klasszikus zenéből, hogy aztán azokat a pop vagy a könnyű zene eszköztárával stilizált interpretációvá alakítsa át. De lássunk is erre néhány igazán érdekes példát a kolozsvári Ad Libitum Voices előadásában. Az első dal a Holográf együttes egyik felejthetetlen dala, a másik pedig a Te vagy az én tavaszom című kedvelt sláger feldolgozása.
3: Deci cântați refrenul, dar tare, tare, tare, da? Toată lumea, da?

Az ad libitum egy zenei kifejezés, az olasz piacere élvezet megfelelője, a zeneművek értelmezésének szabadságát jelenti. Ez jellemzi legjobban az együttes művészi tevékenységét, mégpedig a repertoár sokszínűsége és az előadott darabok személyes értelmezése. Az együttes két tenorból, egy baritonból és egy basszusból áll, Tiberius Simu, Sergiu Colțan, Vlad Morar és Cristian Inguța a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia a végzősei valamennyien, és gazdag művészi tevékenységgel rendelkeznek. Ők hivatásszerűen a kolozsvári Román Nemzeti Opera művészei is. Következzen két másik feldolgozás, az első egy román sláger, a második pedig egy világszerte kedvelt angol nyelvű dal.

Az elmúlt években az Ad Libitum Voices sorban adja a koncerteket. Az együttes szinte minden kolozsvári színpadon fellépett, de jelen volt a fontos fesztiválokon és Románia számos városában is színpadra lépett, például Bukarestben, Nagyszebenben, Brassóban, Jászban, Nagyváradon vagy Temesváron és sok más városban. Az együttes a román X-Faktor 2017-es versenyén lett igazán ismert, amikor bejutott a verseny nagy döntőjébe. Egy évvel később az Eurovízió Románia 2018-as elődöntőjében énekeltek. Következzen most ez a dal, amelyet egy örökzöld román sláger, a Copacul, a Fa című dal követ.

A Nemzetiségek zenéje mai adásában az Ad Libitum Voices román énekegyüttes lágereiből válogattunk. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hegedűs János volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.